Kedves hallgatóink! A nemzetiségi adások korábbi műsorainak ismétlését hallották. Reggel 8 órától az aktuális műsorainkkal jelentkezünk.

0: Jó reggelt kívánunk! Önök a nemzetiségi adásokat hallgatják. A 873, az 1188 és az 1350 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Műholdon és honlapunkon napközben az aktuális műsorainkat este 8-tól reggel 8 óráig korábbi adásaink ismétlését hallgathatják. Most horvát nyelvű adásunk következik.
1: Ma 2026. július 3-a péntek van.
2: Národnostná emisia Mađarskog rádia na hrvatskom jazyku.

A mucsonyi görögkatolikus templom harangját hallották. A településen vegyes összetételű lakosság, magyar és ruszin nemzetiségű él. Ennek megfelelően az istentiszteletek is kétnyelvűek. Mucson községet 1219-ben említik először. Önálló parókiája azonban csak 1747 óta működik. A fazsindejes, kőből épült, írásban először 1817-ben említett templom, 1878-ban a falu jelentős részét elpusztító tűzvész áldozata lett. A tűzvész után a szemközti dombon emlékkápolna épült. A mai templomot 1910-ben szentelték a parókia épülettel és az egyemeletes iskolával együtt. A templomot 1925-26-ban kibővítették egy kereszthajóval. Az ikonosztázion 1928-ban készült. Védője Szent Péter és Pál apostolok. A templom szenteket ábrázoló mozaik ablakokkal díszített. A 25 méter magas templomtoronyban 5 harang lakik. A legrégibb harang 250 kg-os és Szűz Mária tiszteletére 1878-ban öntetett Vasler Ferenc műhelyében. A második és harmadik harang 1936-ban készült. 1950-ben öntötték a negyedik 504 kg-os Szent Péter és Pál harangot Szlezák Rafael műhelyében. Az ötödik 986 kg-os nagy harang 1995-ben Gombos Lajos öntödéjében készült Szent Miklós tiszteletére.

0: Nemzetiségi Rádió Roma műsora beás, lovári és magyar nyelven.
1: A következő 30 percben három szólamra című műsorunkat hallják.
0: A mikrofonnál Horváth Éva.
2: Köszöntöm a hallgatókat! Műsorunk első felében a Moszkvai Zeneakadémia egyik növendékét, Gerece Pétert ismerhetik meg, aki zongora művésznek készül. Majd egy különleges alkotótestvérpár, Kálai András és Kálai Henrik mesélnek festészetről és időtlen értékekről.

0: Péter, mesélj nekünk a kezdetekről, hogyan jött az életedbe a zongora.
1: Szüleimnek volt a 10. házassági évfordulója, én akkor még csak 3 éves voltam, amikor ők rendeltek egy élőzenészt. Zenélt egy szintetizátoron.
2: Mondja Gerece Péter egyetemi hallgató.
1: És én akkor 3 éves koromban oda mentem, és így nagyon tetszett. És akkor az a zenész azt a döntést hozta, hogy ott hagy nekem egy szintetizátort, mert úgy gondolt, hogy érdeklődöm. És aztán ugye 10 éves voltam, amikor már igazából elegem lett abból, hogy semmi értelmeset nem játszom rajta. És én jártam egyébként általános iskolában, kórusban, úgyhogy nagyon sok népdalt ismertem már akkor. És egy ilyen pár népdalt hallásból elkezdtem így kikövetkeztetni, amit sikerült is. Egyik nap édesanyámmal, amikor éppen hazafelé tartottunk, hirtelen eszébe jutott, hogy ma tanít a kihelyezett tagozaton a zongora tanár. Felmentünk Virág Józsefnéhez, hogy mondjam, ez egy elég speciális dolog, hogy évközben azt mondta, hogy jó, akkor jövő hét hétfőn mikor érsz rá.
3: Akkor ő már negyedikes volt, és én éreztem valahol, hogy ez a fiú nagyon tud.
2: Mondja Gerece Gáborné.
3: Hogy valahova el kell indítsam.

0: tulajdonképpen az első pillanattal kezdve én már eldöntöttem, hogy ez az enyém lesz. Ez a gyerek, fölveszem.
1: Mondja Virág Józsefnél Larissa zongora tanár.
0: Nagyon élénk, nagyon gondolkodó, érdeklődő gyerek, és nyilvánvaló áldott zenei képességekkel. 10 éves kor zongora szakmából ez egy kicsit már későnek számít. És amiatt, hogy eldöntette, hogy tovább megy 14 évesen a zenei pályára, a középfokról, azok szerint 3,5 évem volt, hogy felkészíteni ezzel azért eléggé nehéz anyaggal. De nagyon-nagyon kitartó volt a gyerek, nagyon sok segítséget kaptunk a anyukájától, apukájától, szülei részéről.
2: Eljutottunk ugye a felvételig, 5 zeneművészeti szakgimnázium közül 4-be felvettek, elkezdtem a tanulmányaimat a Szent István Király Zeneművészeti Szakgimnáziumban, ahol a kiváló zeneművészeti oktatás mellett nagyon jó közismereti oktatás is van. Utána átkerültem a Bartók Béla Zeneművészeti Szakgimnáziumba, ott érettségiztem, majd ott még maradtam plusz 1 évet, ugye 5. évem, ott is rendkívül jó zongoratanárom volt, Fadi Sarolta, valamint ez alatt, az 5 év alatt is a szolfés zeneelmélet oktatás, az azért azt kell, hogy mondjam, hogy világ szinten elismert, szóval nagyon erős a színvonala.

0: már régóta, mint álom, megfogalmazódott bennem a Moszkvai Állami Csajkovszki Konzervatórium. Ott voltam 5. évben, és na jó, hát akkor ezt megpróbáljuk. Hál' Istennek felvettek, mindenki nagyon meglepődött.
1: Neki ez egy álma volt. És mi mindig csak hesegettük, hogy jól van, Peti, persze, majd mész majd Moszkvába. Nem akartuk elhinni, hogy ez az álom be fog valósulni. És hát sodrottunk az élettel, és hála jó Istennek, őneki ez sikerült.
2: Én tudom, hogy mennyire nehéz bekerülni ebbe az intézménybe. Az egész világból jönnek oda tanulni, hiszen nagyszerű zongoratanárok vannak.
0: Különböző európai, latin-amerikai, valamint ázsiai országokból gyűjtenek olyan diákokat, akik szeretnének kifejezetten Oroszországban tanulni. Az én szakomra, ugye zongora tanszakra egyetlen egy hely volt.
3: Beváltotta a hozzáfűzött reményeket ez az intézmény?
0: Abszolút, sőt, jobban felnyitotta a szememet. Rendkívül tisztelik a kultúrát, nem csak az oroszt, mindenféle kultúrát. Ott a tanárok rendkívül műveltek, de ők nagyon szeretnék ezt a tudást átadni. Szóval, amit ők megszereztek tudást, mondjuk nézzük meg csak a zongora részét. Nekem jelenleg ott a tanárom, Daria Alexandrovna Petrova. Ő Vera Garnastajevánál tanult, aki pedig Heinrich Neuhausnál. És ezt egészen vissza tudnám vezetni Anton Rubinsteinig, akinek a testvére megnyitotta 1866-ban a konzervatóriumot, amit ezek a művészek tanítottak, amiről gyakorta könyvet is írtak, elsajátította a következő generáció. És ezt továbbadják, és azért élnek, azért dolgoznak, hogy ezt a tudást, ezt a kultúrát ők továbbadják, hogy később mi is továbbadhassuk.

0: Igazából az orosz zeneirodalomból nekem a romantikától kezdődően egészen a mai napig nagyon-nagyon közel áll hozzám. Miben különbözik az orosz zeneirodalom, mint mondjuk a magyar vagy a francia? Nyilvánvalóan ugye ott van az orosz lélek.
1: Magyarországon sem kell egyébként szégyenkezni zongora művészként, hiszen óriási múltja is van, jelene is van.
0: Abszolút. És ezzel kint is tisztában vannak. Azok a sajátosságok, amit például Bartók Béla vagy Dohnányi Ernő megvalósított, azok mind a mai napig jelen vannak, és soha nem is fognak elvészni. Liszt Ferenc is magyar származásúnak tartotta magát, akkor olyan hatalmas művészek, mint például Cifra György vagy Kocsis Zoltán, őnekik a nevei is fenn fognak maradni. Szóval a magyar zenei kultúra az rendkívül, rendkívül gazdag.
1: Ha már beszélgetünk a népekről, akkor van még egy nép. Péter esetében a cigány nép, aki nagyon sok zenészt adott a világnak. Számít-e ez is valamit?
2: Úgy gondolom számít. A Péter esetében nyilvánvalóan sokat számít, hogy ötvözete cigány kultúra, a magyar kultúra, és valamennyire most már az orosz kultúráról beszélhetünk, ez a ötvözet, az csak pluszokat ad.
0: Nagyon sok tehetséges ember van, de ez nem elég. Sajnos nagyon sok tehetség elvetél, mert nincsen szorgalmuk. Ez az egyik nagyon fontos dolog. A másik az alázat. Nehézség mindig lesz, szóval szükséges a kitartás és a türelem.
1: Hogyan képzeled el a jövődet mondjuk 10 év múlva?
0: 10 év múlva leszek 32 éves, mindenféleképpen a zenével fogok foglalkozni, hogy milyen formában lehet, hogy tanítani fogok, lehet kísérni fogok, én így is úgy is boldog leszek, amennyiben a zenével értemben és minőségben tudok foglalkozni, lehet, hogy szólista leszek. Amikor leülök a hangszerhez, mindenféleképpen van egy kötődés a hangszer és köztem, valamint

0: Én azt látom, hogy a mai korban nagyon fontos visszakeresni azokat a kulturális hagyományokat, tudást, ami örökérvényű, nem csak a mostról szól, hanem mindig is érvényes volt.
1: Mondja Kálai András képzőművész.
0: Ezekből táplálkozom.
2: Nem egy kigondolt program ez, hanem egyszerűen az ember elkezdett festeni. Azért, mert valami kikívánkozott, és a festészet választotta őt, vagy a művészet választotta, hogy valamit megmutasson.
1: Mondja Kálai Henrik festőművész.

0: igazából ez egy különlegesség, hogy van egy testvérpár, és mind a kettő jó képzőművész. Ez ritkaság. Ti hogyan élitek ezt meg?
1: Engem tulajdonképpen megfertőzött a Henrik a művészet szeretetével, mert idősebb nálam, 6 évvel. Persze az ember érzi belülről, hogy nem hiába van ott. Érzi azt, hogy ez megszólítja őt. És tulajdonképpen a Henrik volt az első tanárom. Az, hogy a Henriknek honnan jön, az már egy
0: az kérdés. Egy másik kérdés, és honnan jön?
2: Zenész családból származunk. A felmenők között sincs olyan, aki a képzőművészettel foglalkozott volna. Honnan jön? Nem tudom. Nemrég András azt mondta, hogy én csoda gyerek voltam. Elkezdtem önmagamtól ezt csinálni, olvasni sokat. És anyukám nagyon sokat segített ebben, mert 12-13 évesen elvitt a művészellátóba és vett dolgokat. Szerényen éltünk, azt is mondhatnám, hogy voltak nagyon szegény periódusok is, de mégis megvette nekem azokat az alapfestékeket, támogatott, tehát a közeg is támogatott, a rokonaim is támogattak. Hogy nagyapám azt mondta, hogy dolgozik a gyerek, most ne zavarjátok. Tehát nem az, hogy rajzolgat vagy ilyesmi, hanem hogy dolgozik. Én nekem belülről jött ez. Nem tudom, hogy honnan jött egy forrás. És azt biztosan tudom állítani, hogy senkinek a hatása, se rajztanár, se festő, ez teljesen önmagamtól jött. Én magamnak voltam a mestere. Inkább azokat, akik már nem élnek, inkább azokból inspirálódni, de nem ilyen idealista utánérzéssel, hanem rokonságot érezni. Tehát olyan klasszikus mesterekkel, akiket valami miatt nagyon megfogott, és én órákig néztem azokat az albumokat, azokat a reprodukciókat, ami nagyon megfogott. Viszont nagyon fontos megemlítenem, hogy én biztos vagyok benne, hogyha én nem lettem volna képzőművész, András akkor is az lenne. Ugyanúgy a belső forrás az megvolt ő benne is.

0: Amúgy nekem sem volt olyan mesterem, aki olyan szinten hatott volna a művészetemre, hogy az alapjában változtatott volna rajta. Persze voltak tanáraim az egyetemen, meg azon kívül is, akit a szakmai tudás megszerzéséhez tartott a mesternek, de hogy a művészetem szempontjából én is olyan emberekhez tudtam kapcsolódni, akiknél lélekrokonság, én úgy hívom, lélekrokonságot találtam.
1: Év munkáiból válogattunk ezen a kiállításon. Azt szerettük volna, hogy fölvillanásszerűen egy metszetet adjon a munkásságunkról, mert mégiscsak együtt indultunk, és hogy legyen egy metszet. Viszont a hangsúly azért a mostani munkákon van. A koncepciója az az, hogy belerakjuk egy rendszerbe, hogy a kettőnknek a dolgai hogy kommunikálnak együtt. Próbáltuk úgy kirakni a munkákat, hogy vegyítve legyenek, tehát hogy egymást erősítsék. Amikor az ember kiállítást rendez, akkor mindig az egészet kell vizsgálni. Hogy miért leporolt örökség? Hát tulajdonképpen több rétege van ennek, hogy ugye az identitás, a roma kultúrának szerintem nagyon hiteles derivációja az, ahogy mi megjelenítjük azt a közeget, amiben felnőttünk. Nem akarjuk illusztratívan megmutatni, nem akarjuk aktivista módon megmutatni, mert szerintem egyetemesebbnek kell lennie, mint hogy egy korszakról szóljon csak. Például, amíg mögöttem van munka, 2006-os, ezt a húgomról festettem, mert volt neki egy kapusztis fölsője, és már napok óta figyelgettem, és úgy lefestettem, de tudtam, hogy én nem stúdiumot akarok csinálni. Már akkor 30 éves koromban az

0: volt a célom, hogy ezt kinyissam, és egy általános, egy ilyen éteri, vagy ilyen egyetemes szintű portré, ami egy nagyon mély, de békés melankóliával van megtöltve, és egy ilyen bölcsesség, egy ilyen melankólia. De ugyanakkor ez egy olyan szomorúság, ami egy pozitív szomorúság, valamin túllép az ember, belenéz a világba. Tehát, hogy így megmutatja magát, és ez a fajta gondolkodás, mondjuk ugye a klasszikusabb korokra jellemző, és ezt nem lehet eltervezve.
1: Meg talán ezt tanulni se lehet.
0: Megcsinálni, meg tanulni se lehet. Tehát, hogy egyszerűen Istent hagyni kell munkálkodni az ember életében. De inkább tehát a művészetében is. Ha mindent kézben akarsz tartani, és nem hagyod, hogy Isten munkálkodjon, a modern ember nem hagyja meg, mindent kézben akar tartani. Most én nem akarok ilyen társadalomtudósként megnyilvánulni, én csak egy egyszerű festő vagyok. De én azt látom, hogy minden korszaknak megvan a maga szemlélete. Hogy most ennek a korszaknak milyen a szemléletmódja, arra igaz, hogy silányodott mindent. Tehát elvesztette a valódi funkcióját a művészet igazából. Tehát önkifejezéssé silányult, aktivizmussá silányult, szórakoztatássá silányult. Ezeket tudnia kell természetesen, de nem ez a lényege, hanem a lényeg az valamilyen olyan egyetemes dolog, valamilyen szintézis, valami olyan dolog, ami az emberiségről valamit üzen, vagy valamit összefoglal. Az emberi létről, az emberi mi voltról.

az én részemről, az a leporolt örökség, ennek ugye több szegmense van. Az egyik, ami nagyon fontos számomra, hogy időről időre mindig visszanézem a régebbi, akár a gyermekkori munkáimat is, hogy azon az úton haladok el, amit az ember vele született, valami plusz töltet, ami talán megjelenik a legkorábbi munkáknál is. Ez az az örökség, amit kapunk valahonnan. Ezt nem szabad elfelejteni, nem szabad elhagyni időközben, miközben az ember bejárja a saját egyéni vagy szakmai útját. Én azt gondolom, attól lesz hiteles valaki, mindig van valami ősi, vagy eredeti, vagy egy olyan örökség, ami megmarad. Én azt gondolom, minden tárgyhoz tartozik egy gondolati erő. De nem csak gondolati erő, egy olyan hatás, ami zsigeri. Mint amikor találkozik két muzsikus, és elkezd egymással improvizálni, egy közös zenét létrehozni. Valami ilyesmi ez, egy ilyen közös kiállítás. Hogy tulajdonképpen tényleg az, amit én őszintén csinálok, vagy amit a Henrik, ezt kimerem jelenteni, az mindig aktuális. És pont ez a kortalanságtól lesz mindig aktuális. Én csak ezekre akarom inkább fölhívni a figyelmet, hogy ne feledkezzünk el róluk, poroljuk le a tudást, mert megvan. Én azt vallom, hogyha egy alkotás eredeti jó és minőségi, akkor az 500 évvel ezelőtt is kell, hogy tartalmat tudjon közvetíteni, és 500 év múlva is, és a mostnak is szólnia kell. Tehát, hogy egyszerre reflektál a korra, és egyszerre előre mutat, és egyszerre visszafele is tekint, hogy ne maradjon el az, amit örököltünk, ezek a tudások.

0: Elég intuitív, belülről fakadó alkotó vagyok. Így ki is tájosodtak ki ezek a témák. Tehát nem a téma volt meg először, hanem volt valami belső látomás, vagy valami, amit az ember kap.
1: Mondja Kálai Henrik festőművész.
0: Én legalábbis ilyen alkotó vagyok, és azt láttam, hogy bizonyos sorozatok így szépen kialakultak. Az egyik nagyon fontos sorozat, ez az őrzők sorozat, és pont itt az örökség, hogy a titkos tudás, vagy nem titkos tudás őrzői, egy olyan kultúra, egy olyan emberi tartás, erkölcsi, morális értékek megtartása, őrzése mutatkozik meg ezeknél a munkáknál, ami számomra fontos, amitől a gerincemet érzem. Egyenes tartású ember vagyok tőle. És ez az őrzők sorozat, itt azt vettem észre, hogy emberek, embercsoportok vannak frontálisan előttünk. És ezek az emberek, ezek egyfajta őrzők. Ami mögöttük van világ, vagy ami előttük van világ, nem tudom, köztes állapotot, de mindenképpen összetartoznak. Egy közösség. A közösségben betöltik az adott szerepüket. Ettől az identitásuk nagyon erősen megmarad. Tudják a helyüket a világban, a kapott örökségeket

közös ős, mint olyan, az minden kultúrában megjelenik. Én mindig belülről, tehát hogy tényleg őszintén próbálok dolgozni. És egy ilyen visszakeresés. És hol vagyok én, az egyén, és hogy található meg bennem a közös ős? Hogy található meg bennem az abszolút ember? És ez például hogyan tud megjelenni az alkotásokon? Nyilván van egy ilyen érzet, van egy ilyen ráhangolódás. Mint amikor improvizál egy muzsikus. A improvizáció az akkor születik. Én szeretek improvizálni az alkotás közben is, de ehhez nagyon magas szintű szakmai felkészültség kell, mint egy zenésznek. És előjönnek ezek a témák, ami sorozatokban fejtik ki magukat, vagy artikulálódnak. Tehát itt van ez a őrzők sorozat, de itt van például a pajzsos sorozat. Torzószerű alakok, ugye a fragmentáció, tehát ez a nem teljes alak elvesztette valamelyik részét, de hogy még védekezésre képes, tehát a pajzs megjelenik, mint szimbólum, ami persze lehet egy tükör is, őrzővé tud válni. Tehát, hogy megvéd valamitől, nem csak önmagát. Ebben a védelemben sajnos fragmentálódik az ember. Az ember veszít magából, hogyha kiáll bizonyos dolgokért. Tehát, hogy sérül, megsérül. De az utolsó pillanatban is, az utolsó erejével is föltartja a pajzsot.

0: megkerülhetetlen kérdés, hogy cigány képzőművészet. Mit gondoltok erről?
1: A szakdolgozatomat a cigány képzőművészet Magyarországon. Abból írtam.
2: Mondja Kálai Henrik festőművész.
1: Eléggé beleástam magam ebbe az egészbe is. Akkor még máshogy gondolkodtam erről a témáról, mint ami most van. Mert ugye érték felmutatás, és hogy fogadjon el minket a többségi társadalom, egy olyan fajta nyelvezet, ami ugye most van kibontakozóba, illetve a 70-es évek óta. Az egyik legfontosabb, vagy a legnagyobb hiba az az, hogy néprajzi kategóriába tartják a roma képzőművészetet. Szerintem az nagyon fontos, de Péli Tamás egy csomó mindenre választ adott, hogy univerzális, egyetemes művész akarok lenni, nem cigány művész. Tehát egy kicsit fordítva ülnek a dolgok a lovon.
3: Tulajdonképpen ez egy olyan kalitka, ahova beterelnek minket, és ránk zárják a kulcsot. Mi nem azt mondjuk, ami eddig kanonizálva volt. Hogyha egy művész emberről beszélünk, ez csak egy csak idézőjelbe, de mégis egy nagyon fontos szegmense, de csak egy szegmense. A tortának egy szelete az ő etnikai identitása. Nekem ugyanúgy fontos a magyar identitásom, ugyanúgy fontos az, hogy az európai kultúrkörből jövök, és az egyéb identitás formáló szerepeim. A művészetemre gondolok, én megpróbálok egy ilyen univerzálisabb forrásból táplálkozni. Nekem nagyon fontos Pilinszky verse, nagyon fontos Platón barlang hasonlata, nagyon fontos az, hogy keresztény kultúrkörből jövök, de nagyon imádom az amerikai indián kultúrát. Miért ne lehetne egy művész szabad? Nem lehet megfosztani az embert az egyéb identitásától, attól, hogy az csak és folyamatosan csak az egyiket hangsúlyozzuk. Sok olyan alkotó van, akire azt mondják, hogy naív, autodidakta, meg nem tudom, népi művész.
0: Miközben nem.
3: Az közben meg nem. A kvalitás nem attól függ, hogy te elvégezted az egyetemet, vagy nem, hanem az, hogy érvényesek-e a munkáid, saját művészi világot tudsz létrehozni, annak az útján jársz.
1: Egyszerre univerzális, és egyszerre személyes, egyszerre konzervatív, és egyszerre modern. Ilyen dolgok jellemzőek a művészetre.
3: Úgy reflektál, vagy úgy szól a világba, hogy a kora ember elhozza létre, de nem csak abban a világban érvényes annak a művészi tartalma.

0: Amikor az ember már tudja a saját hátralépve a saját munkáit megállapítani, tehát nem 20 éves, aki még bizonytalan, hanem tudja, hogy ez megkérdőjelezhetetlen, de az elismertség mégsem jön. Ez egy sorsszerűség. De mit jelent az, hogy elismerés? Hát végül is úgy is lehet gondolkodni, hogy ha ebben a korban én elismert leszek, akkor nagyon szomorú leszek.
1: Valahogy az egót azt azért nagyon meg tudja piszkálni a siker, a gyorsan jött siker. Azért én belegondolsz, 2006-ban végeztem a Képzőművészeti Egyetemen, és én 2007-ben már a Velencei Biennálén állítottam ki. Azt éreztem meg, hogy nem szállhat el velem a ló. Alázattal próbáltam ezt a nagy sikert, és ami utána volt, úgy kezelni, hogy ne felejtsem el azt, aki vagyok. Mert hogy ez a művészetem legtisztább forrása. És nem az ego részére gondolok, hanem a közös ősről. Része vagyok valaminek. Ez amit egy közösségben megtartott szerep. A régi közösségek azért ott nem volt annyi probléma, idézőjelben, mert közösségi szinten megélték, vagy a problémákra választottak. Egy közösségben az individuum nagyon fontos, de alárendelődik a közösségnek. Most ez a kor, hogyha már beszélünk, itt az individuum előrébb van, mint a közösség, ráadásul olyan terheléssel, hogy nem is kell érte tenned semmit. Tehát valódi értéket nem kell felmutatni, valódi munkát nem kell belerakni ahhoz, hogy sikeres legyél. Innentől kezdve a mai kor számára, hogy mit jelent a siker, az tőlem távol áll. Tehát, hogyha nagyon felülsz a siker lovára, akkor az megbokrosodik és levág magáról. A siker az, hogy önmagad előtt egyenes derekú tudsz maradni, és a közösséged, vagy az a közösség, akár szellemi, vagy alkotó közösség megtart.

Sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat, Balatinác Renátát hallják. A Nemzetiségek zenéje mai adásában a kortárs horvát könnyű zene egyik legmeghatározóbb, legszerethetőbb ikonjának világába kalauzulom önöket. Mai főszereplőnk a spliti születésű Daniela Martinovics, aki törékeny, kislányos alkatával, de annál elsőprőbb energiájával és kristálytiszta hangjával évtizedek óta uralja a régiós slágerlistáit. Pályafutása a legendás Magazin együttesben indult a 90-es évek elején, ahol óriási űrt kellett betöltenie az akkori énekesnő távozása után. Daniela azonban nem csak helytállt, de új korszakot nyitott a zenekar történetében. Nemzetközi áttörésüket az 1995-ös Eurovíziós Dalfesztivál hozta meg. Az ott bemutatott dal egy igazi zenei kuriózum. A klasszikus pop és az opera világa találkozik benne, hiszen Lídia Horváth Dunyko operaénekesnővel adták elő. A drámai felépítésű, az elvágyódást és a hazaszeretetet egyszerre megéneklő mű a hatodik helyig repítette őket Írországban. Kezdjük a mai portrét ezzel az időtlen remek művel. Következik a Magazin és a Nosztálgia.

A magazin együttessel elért sikerek csúcsán Daniela merész döntést hozott. 1996-ban kilépett a zenekar biztonságából, hogy megvalósítsa önmagát. Szóló karrierjének elindításában a háttérből a zseniális dalszerző Toncsi Huljics segítette. Az első önálló album, és különösen annak címadódala azonnal megmutatta, hogy Daniela egyedül is képes megtölteni a koncerttermeket. Ez a szerzemény egy igazi átmenet a magazinféle nosztalgikus pop és a modernebb hangzás között. A dal arról a tipikus mediterrán büszkeségről és a viszonzatlan szerelemről szól, amit Daniela oly hitelesen tud közvetíteni. Hallgassuk meg a dalt, ami elindította a szóló sikerszériát. Íme az Aventeja.

A közönség azonnal a szívébe zárta az önálló énekesnőt, a szakmai és közönség siker pedig 1998-ban csúcsosodott ki. Daniela ekkor már egyedül nyerte meg a horvát Eurovíziós nemzeti válogatót, a Dorát. Így ő képviselhette hazáját Birminghamben. Az ottani előadása beírta magát a pop történelembe, és a mai napig az egyik legfontosabb horvát Eurovíziós mérföldkőnek számít. A dal egy rendkívül mély, melankolikus ballada, amely a reményről és a sötétségből való kilépésről szól. A színpadi produkció vizuális metaforája, miszerint Daniela a dal közepén egy fekete leplet letépve, tündöklő fehér ruhában énekelt tovább, lenyűgözte Európát, és az ötödik helyet szerezte meg. Következzen a dal, amely nélkül nincs Daniela koncert. Nekami Nesvane.

Önök a nemzetiségek zenéjét hallgatják Balatinác Renátával. Az ezredfordulóra Daniela Martinovics az egész délszláv régió legkeresettebb előadójává vált. Koncertjein a lírai hangvétel mellett egyre nagyobb teret kapott a hamisíthatatlan dalmát temperamentum és az olaszos könnyedség. Az 1999-es Ipos Fietlu, Ipom Ráku című albumán szerepel a következő dalunk, amely tökéletesen példázza ezt a váltást. Ez egy izzig-vérig ritmusos, fülbemászó popdal, amely a szakítás utáni újrakezdésről és a női büszkeségről szól, de mindezt olyan vidám táncolható hangszereléssel tálalja, ami azonnal jókedvre deríti a hallgatót. Hallgassuk meg a Daje Slađe Zaspati című slágert.

A 2000-es évek elején Daniela még magasabb fokozatra kapcsolt, és a dalai szinte állandó lakóivá váltak a rádiós toplistáknak. 2001-ben jelent meg az a szerzemény, amely a mai napig a bulik és a fesztiválok kötelező kelléke. Ez a dal szakított a korábbi, tradicionálisabb elemekkel és egy modern, lüktető, spanyolos-latinos gitár alapra épülő popsláger lett. A szövege rendkívül közvetlen, és arra invitálja a hallgatót, hogy engedje el a mindennapok gondjait, és egyszerűen éljen a pillanatnak. Nem véletlen, hogy a dal címe is egy közvetlen felszólítás. Táncoljanak velünk, következik a Plési Sannam.

Érdemes megvizsgálni Daniela érettebb zenei korszakát is. Bár a közönség imádta a pörgős slágereket, az énekesnő mindig figyelt arra, hogy a lemezein helyet kapjanak a mélyebb, érzelmesebb vallomások is. A 2011-es Unikát című albumáról választottam a következő dalt, amely egy csodálatos, akusztikus alapokra épülő érett pop ballada. Ez a szám a viszonzatlan szerelemről, a várakozásról és a női lélek sebezhetőségéről mesél. Daniela itt megmutatja, hogy a kislányos báj mögött egy komoly, sokat tapasztalt, felnőtt női művész rejlik. Fogadják szeretettel a Csekala számka o žena című kompozíciót.

A Nemzetiségek zenéje mai adásának végéhez közeledve láthatjuk, hogy Daniela Martinovic 30 év után sem veszített a fényéből. Az utóbbi években a zene mellett sikeres íróvá is vált. Önéletrajzi könyvei bestsellernek számítanak Horvátországban. De a zene iránti szenvedélye örök. Búcsúzóul egy olyan dalt hoztam önöknek, amely tökéletesen ötvözi a modern popzenei trendeket a hagyományos spliti életérzéssel. Egy vidám, lendületes, kávéházi hangulatot idéző dal, amely arról szól, hogy az élet apró örömeit, mint egy jó cappuccino a tengerparton, meg kell becsülni. Köszönöm a figyelmüket, a szerkesztő műsorvezetőt, Balatinác Renátát hallották. Tartsanak velünk a jövő héten is a Nemzetiségek zenéjében, most pedig szóljon a cappuccino.

0: Önök a Nemzetiségi Adások műsorait hallgatják. Most szerb nyelvű adásunk következik.
1: Informatívno muzički magazin, emisija Mađarskog rádia na srpskom jeziku.

0: Önök a nemzetiségi adásokat hallgatják. A 873, az 1188 és az 1350 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Műholdon és honlapunkon napközben az aktuális műsorainkat este 8-tól reggel 8 óráig korábbi adásaink ismétlését hallgathatják. Most horvát nyelvű adásunk következik.
1: Ma 2026. július 2-a csütörtök van.
2: Národnostná emisia Maďarskog rádia na hrvatskom jazyku.
1: Poštovane slušateljice i poštovani slušatelji, dobro vam jutro i dobrodošli u program na hrvatskom jeziku Hrvatskog radija. U sljedeća dva sata donosimo pregled najvažnijih događaja iz života Hrvata u Mađarskoj i domovini. Posjetit ćemo jubilarne 25. Šopronske hrvatske dane, zaviriti u najnoviji broj Hrvatskog glasnika, upoznati novi posjetiteljski centar u Dušnoku, te vas povesti u Zagreb, gdje je u tijeku škola hrvatskoga jezika i kulture za mlade iz cijeloga svijeta. Za tonskim stolom danas je Norbert Aud. Govorne priloge pripremili su Branka Pavić-Bažetin i Tomo Fury. Emisiju je uredio Andrija Pavleković, a kroz današnje jutarnje druženje vodi vas Renata Balatinac. Ostanite uz nas!

0: a 873, az 1188 és az 1355 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Interneten a mediaclick.hu weboldalon a nemzetiségi rádióra kattintva sztereóban hallgathatják adásainkat. Most csütörtöki műsorainkat ismételjük meg. Először a három szólamra magyar, majd a lovári és a görög félórás műsoraink után nemzetiségeink zenéit hallhatják. 2 órától reggel 8 óráig a szerb, majd a román és a szlovák 2 órás műsoraink ismétlése szól. E-mail címünk www.mr4.hu. Kellemes rádiózást! A Nemzetiségi Rádió roma műsora beás, lovári és magyar nyelven. A következő 30 percben 3 szólamra című műsorunkat hallják. A mikrofonnál Nagy István. Egy korábbi műsor ismétlését hallják.
1: Köszöntöm a hallgatókat! Ez a 3 szólamra című roma magazin műsor magyar nyelvű fél órája. A mikrofonnál a szerkesztő Nagy István. Szövetségesek. Mai műsorunk a házasságról, a párkapcsolatról szól 3 különböző roma pár bemutatásán keresztül. 3 helyszín, 3 generáció és 3 történet. Tartsanak velünk!

0: Hogy ismerkedtetek meg?
1: Hát mi először Szentlőrincen találkoztunk a vasútállomáson.
2: Meséli Laboda Lilla.
1: Az egyik barátnőmnél voltam látogatóban, és lekéstük a vonatot, és ő szólt a Józsikának, hogy vigyen be minket Pécsre. És akkor így találkoztunk. Akkor utána írogatott nekem. Aztán végül is rá 2-3 hónapra találkoztunk egy romanapon, Berkesden, és akkor ott jöttünk össze.
3: Számomra elég meghatározó nap volt. 2010. szeptember 26-a szombati nap volt.
2: Mondja Szegedi József.
3: Ja, már előtte mi már megbeszéltük az online térben, hogy ott találkozunk, és hát ott én szépen hoztam a formámat, mint egy kis fiatal kis dajos kis cigánygyerek.
0: De ahogy kell egy ahogy kell, és
3: igen, ott ismertük jobban meg egymást, és onnantól kezdve folyamatosan együtt vagyunk, és szeretjük egymást.
0: Pár mondatban mutassátok be, hogy hol vagyunk éppen.
1: A Ketani Pár Romák Összefogásáért Egyesület irodájában vagyunk. Az egyesületet 1999-ben alapították roma származású egyetemisták, azzal a céllal, hogy a hátrányos helyzetű, főként cigány származású embereknek segítsenek. Édesanyám az egyesület elnöke, dr. Lakató Szilvia. Jelenleg az irodában vagyunk, de van még két telephely, Hősök terén is Istvánaknál. Mind a kettő romák lakta szegregátum.
3: 7 éve dolgozom itt az egyesületnél, a tanodában vagyok mentor, és a fiatalokat segítem, pályorientációjukat, illetve a sporttevékenységüket.
0: És emellett neked még van másik egyesület is?
3: Emellett igen, van egy saját civil szervezetünk, Küzdjünk Együtt Roma Egyesület, amit a pécsi roma szakligistákkal közösen alapítottunk, melynek az elsődleges célja az a sport általi nevelés, oktatás.
1: A Küzdjünk Együtt Roma Egyesülettel Baranya megyében járjuk a kis településeket, és roma identitás erősítő foglalkozásokat tartunk. A foglalkozások lényege, hogy a cigány emberekkel beszélgessünk a cigányságról. Mert az a tapasztalat, hogy az emberek sajnos nincsenek tisztában saját történelmükkel, a csoportokkal, sokszor azt se tudják, hogy ők maguk milyen cigányok.
0: És így, hogy egy pár vagytok, milyen együtt dolgozni?
1: Szerintem tud működni az, hogy mi együtt dolgozunk, hiszen együtt vagyunk, és együtt dolgozunk 7 éve.
3: Én csak pozitívan tudom megélni ezt, hogy együtt dolgozunk, hisz együtt fekszünk, együtt kelünk, együtt dolgozunk.
1: Én főleg itt az irodában szoktam adminisztrációs munkát csinálni. Itt van nálunk munkaerőpiaci tanácsadás, akkor a hozzánk bejövő cigány származású embereknek segítünk bármi, ami szükséges nekik.
3: Én járom a terepet, ő is jön persze, én is csinálom az adminisztrációt, de inkább így vagyunk beosztva, hogy én vagyok a terepmunkás.

0: Mor by nek cera pa tute, kajrak hadilán, čodá, cokere.
1: Mi ando Szigetvára rakadilem, murodát vállalkozóva, me bútyikerám, ando tanoda. Tanítom a cigány gyerekeknek elsősorban a boxot, illetve a továbbtanulásukat segítem, hogy jó iskolába kerüljenek. A Gandhi gimnáziumban érettségiztem, esti tagozaton, utána a páromnak köszönhetően egyetemre is jelentkeztem, sikeresen el is végeztem, szociális ifjúság segíti a végzettségem.
2: Pécsen születtem, 28 éves vagyok, itt is lakom, most tervezzük amúgy, hogy elköltözünk Szentlőrincre, ez Pécs mellett van egy kisebb település. Általános és középiskolába jó intézményekbe jártam, többségében nem cigány származásúak voltak, így az osztályban ketten-hárman voltunk cigányok, viszont egyetemre, mikor bekerültem, akkor már inkább a cigány társaság vett körbe. Romológiát kezdtem el tanulni az egyetemen, és beléptem a roma szakkollégiumba, ahol megerősödött bennem a cigányság. Nekem amúgy is erős identitástudatom volt, mert édesanyukám kolácigány, úgyhogy tisztában vagyunk a hagyományokkal. Nekem nagyon fontos a közösség miatt, hogy egy közösséghez tartozhatok, a cigány közösséghez.
1: Érettségit szerettem volna tenni mindenféleképpen, de nagyban hozzájárult a Lilla és a családja, hogy sikeresen letettem az érettségit. Az egyetemet azt pedig szinte 100%-osan tudom mondani, hogy ezt a Lillának köszönhetően kezdtem el, közösen voltunk mi szakkollégisták is, a roma szakkollégiumban. Egymást segítettük a sikerhez, én úgy gondolom.
3: Lilla, mióta vezetsz?
2: Nekem 10 éve van jogosítványom, de körülbelül fél éve vettem meg az első autómat.
1: Nem szerettük volna azt, hogy ki van szolgáltatva annak, hogy csak akkor tud elmenni valahova, hogyha én elviszem.
3: Józsi, neked milyen érzés? Jobb így utasként a barátnőd mellett?
1: Sokszor jól érzem magam, de inkább legtöbbször nehéz nekem ez így, hogy nem én vagyok a vezető típus, még itt is, de tehát elfogadom, sőt.
2: Mi nem vagyunk az a tipikusan nagyon hagyományos pár, mind a kettőnk tanult, még nincs gyermekünk, 30 éves Józsika, én 28, úgyhogy nem vagyunk ez a tipikus cigány család, viszont már úgy gondoljuk, hogy szeretnénk mi is tovább lépni egy lépcsőfokot, mert most már a munkába szerintem kiteljesedtünk, úgyhogy most már szeretnénk előrébb lépni a családalapításra. Megvan a romológus alapdiplomám, és mesterképzésen szociális munkát végeztem el.
1: Sokszor furán néztek ránk, hogy miért nincs már gyermek, miért nem úgy élünk, ahogy a hagyományos, autentikusabb cigányok.
2: Nem vagyunk szerintem elkésve még mindig, úgyhogy számunkra elsődleges az volt, hogy megteremtsük a saját kis életünket, elérjünk valamit, a céljainkat, amiket kitűztünk magunk elé, ez az iskola, vagy a ház, vagy bármi ilyesmi. Legyen egy jó munkahelyünk, ahol biztos megélhetést tudunk biztosítani majd a gyerekeink számára.
3: Mit gondoltok, hogy lehet most egy cigány fiatalnak párt találni?
2: Ha a cigány fiatal mondjuk még tanult is, akkor sokkal nehezebb, azt gondolom. Az egyetemen még talán ott lehet párt találni, de hogyha kikerül az egyetemről, utána már nagyon nehéz.
3: És milyen itt Pécsen, így cigányként, van bármi negatív?
2: Sok helyen megjelenik a lakhatásnál, albérletkeresésnél, vagy akár csak elmenni egy boltba, már ott is megjelennek ezek az előítéletek a cigánsággal szemben. Ez ellen csak a jó példát tudjuk nekik mutatni, hogy ne általánosítsanak.
1: Nézzék meg, mi is itt vagyunk. Mi is dolgozunk, tanultunk, egyetemi végzettségünk van, neki is, nekem is. Ugyanolyanok vagyunk mindenki.
3: És akkor szeretnétek hosszú távon itt Pécsen berendezkedni?
1: Pécs mellett egy kisebb városban szeretnénk lakni, Szentlőrincen. És ott tervezzük a családalapítást.

0: Magdi néni, most Prügyön vagyunk itt a családi házunkban. Zoli bácsival itt ülnek egymás mellett. De most nem most kezdődött már ez a kapcsolat. Hány évvel ezelőtt?
1: Hány évvel? 50.
0: 50 éve?
1: Igen.
0: Zoli bátyám is így emlékszik erre, hogy 50 volt?
2: Hát, emlékszek én is.
0: Hol találkoztak először? Emlékszik rá Zoli bátyám?
2: Hát Nyíradcsáron.
3: Mondja Horváth Zoltán.
2: Mert én Budakalászon dolgoztam, és oda jártam le, mert anyám oda ment férhez. Mert én nagymamáméknál nevelkedtem, és már amikor elkezdtem dolgozni, akkor lementem Nyíradcsádra.
0: És rögtön megtetszett ez a fiatal asszony, mikor meglátta? Hát,
2: úgy, hogy elmentem látogatóba, és a sportot, meg szerettem a futballt, és akkor én ott is maradtam.
0: Ott is maradt?
2: Igen, sportoltam 2 évig futballt, futballoztam, és akkor úgy jöttünk össze.
0: Ha látod, hogy ez egy jó ember lesz. Igen. És akkor ott kezdődött először az életünk?
1: Ott kezdődött az életünk, igen.
3: Meséli Horváth Zoltánné.
0: És mikor költöztek ide Prügyre?
1: Rá 2 évre.
2: 74-be.
0: És akkor jöttek a gyerekek, már ott született meg az első?
1: Az egyik, az idősebbik fiam. 12 voltunk testvérek, és ott is csak egy szobakonyha volt. Van 12-13 évesen a lányokkal mentünk dolgozni. Határba dolgoztunk. És akkor ő vágyott ide, én megjöttem utána. Először vettünk itt házat, szobakonyha volt, és utána igen, építkeztünk.
0: Mennyi gyerek van önöknek?
1: 4. 2 fiú, 2 lány.
0: Zoli bátyámnak valami szakma volt, vagy miből lehetett akkor megélni?
2: Hát így korán kezdtem el, úgyhogy az 5 általános titkeltet hagynom, Budakalászra úgy kerültem fel, és bekerültem Pestre, már ott lehetett iskolába járni és szakmát váltani. Szerettem az ás és kövéves munkát. De abban is dolgoztam sokáig, Pesten 8 évig.
0: És akkor innen ingázott, heti munkára járt?
2: És utána, mivel építkeztük már, lekerültem ide a Takta közi víztársulathoz. Na ott 25 évet voltam zsinórban. Hogy ne maradjon a család egyedül, meg a gyerekikkel, hogy foglalkozni is kellett azért. Már így közel voltam a családhoz.
0: Itt van ez a szép szekrény a sarokban, ez is saját készítésű, Zoli bátyám.
2: Egy régi szekrény volt, és akkor így átalakítottam ilyen boltíves vessző formájú kézi munkával. Történt főzött vesszővel. És így ezt megcsináltam. Vízügynél dolgoztam 25 évig, és ottan voltak ilyen vesszővel dolgozó emberek, tanultak, és én elsajátítottam ezt a vesszőmunkát tőlük. Azelőtt foglalkoztam ilyen bevásárlókosarakkal, meg vesszőkosarakkal, de azt abba hagytam.

0: gyereknevelés az csak önre hárult inkább.
1: Az csak egyedül rám volt, igen. Különösen, amikor ide költöztünk. Ugye nem volt itt senki, aki hozzám tartozott volna. Ugye ő dolgozott, hiába voltak a gyerekek, meg volt jószág, meg kert, udvar, minden, de még akkor elmentem pluszba én is még dolgozgatni. Napszámra, dohányba, mágot törni, meg mindent a világon, amit adtak. És én mentem szívesen, hogy a gyerekeknek legyen meg, ami kell.
2: Megmutattam a gyerekeknek, hogy ha én nem kaptam meg azt, amit kellett volna, én megadtam mindegyiknek.
0: Mi kell ehhez, hogy 50 évig ilyen szépen éljen egymás mellett két ember?
1: Egy az, hogy meg kell becsülni a jót. Meg hát fiatal voltam, gyerek, és csak őt választottam. Meg a gyerekeket, semmi mást.
0: Zoli bátyám, ön szerint mi kell ahhoz, hogy 50 évig így egymás mellett éljen két ember szeretetben?
2: Hát a szeretet.
1: A szeretet, az igen.
2: Nagyon szükséges, hogy szeressék egymást. Tisztelet, megadás.
0: Tulajdonképpen, amit itt látunk, környezetet, udvar, szép házat, ezt mind a nulláról kezdték el felépíteni.
1: Az biztos igaz, hogy a nulláról. Mikor mi ide eljöttünk ketten, meg az idősebbik fiammal a karomba, csak annyink volt, amit rajtunk volt.
0: Van 4 gyerek, és mennyi unoka van?
1: 18 unoka van, és 19 dédunoka. Szépek, okosak, értelmesek.
0: Zoli bátyám, most hány éves?
2: 68-at fogom tűteni szeptember 16-án.
0: De jól tudom, azért nem éli ezt a nyugodt nyugdíjas életet, még mindig dolgozik.
2: Mindig. Hát még így el szoktam vállalni ilyen kisebb tetőket, vakolást.
0: A burkolást ki csinálta?
2: Én csináltam azt is.
0: Egyedül?
2: Hát úgy, hogy a másik fiam vagdalta nekem, én mértem, raktam, ő meg vagdalta lefele.
0: Rotakapa is már itt van pihenőben, már ő elvégezte
2: dolgozni. Hát ez már reggel dolgozott, igen.
0: Reggel? Hány órakor?
2: Hát már 6-kor. Ilyen kertes háznál van mit csinálni.
0: Zoli bácsi, ez minden saját készítésű. Láttam, hogy egy kerti nyári kiülős kis helyet itt.
2: Igen, igen. Az is kézzel lett mind csinálva. Minden hétvégén, hogyha úgy kerül rá sor, akkor nyársolunk, bográcsoljunk, összegyön a család, azt együtt vagyunk. Felrotáltam.
1: Látom, jó lett. Hey. Akkor ebbe ültetünk krumplit, zöldséget, sárgarépát, hagymát, borsót, ilyen dolgokat, fokhagymát, fődieper is van, málna is van lejjebb.
0: Itt a kertből megterem minden, ami a konyhára kell.
1: Hál' Istennek meg. Még a hűtőben mindig az van, amit innen felszedtem, borsó.

0: Mit javasolna a mai fiataloknak, hogy mit csináljanak, hogy mondjuk 50 évig ilyen szépen együtt éljenek a párjukkal?
1: A mai fiataloknak nem lehet semmi se javasolni, tisztelet a kivitele. Mert fiatalokkal dolgoztam, fiatal nőkkel. Ugye most mentem nyugdíjba, én is. És akármit mondott nekik az ember, elnevették. Van olyan egy pár, aki olyan szegényebb helyzetben él, hogy elfogadja, hogy igazam van, meg tényleg jó tetszett mondani, hogy ezt így kény vagy úgy kény, de legtöbb része nem. Mai generációk már nem olyanok, mint a miénk volt.
0: De azért elégedett az életével? Úgy?
1: Én elégedett vagyok, hál' Istennek. Lekopogom. Elégedett vagyok a gyerekeimmel, családommal, mindkettőnkkel, és akkor ettől többet nem is kívánok.
2: Mert ahova te mégy, oda megyek, és ahol te megszállsz, ott szállok meg. Néped az én népem, és Istened az én Istenem. Ahol te meghalsz, ott halok meg, ott temessenek el engem is. Úgy tegyen velem az Úr akármit, hogy csak a halál választ el engem tőled. Amen. Tehát ez a Rút könyvéből talán a leghíresebb rész.
3: Mondja király Márk.
2: Számomra is sokat jelent, mert én magam is az esküvőmön ezt énekeltem a saját feleségemnek. És ő nekem énekelte. Az esküvőkön, ahol szolgálunk, ugye lelkészként roma házas pároknak az esküvőjén, hál' Istennek, hogy sok esetben részt vehettünk, és ott mindig elhangzik ez a rész. Ez a rész a Bibliából nagyon jól összefoglalja az elköteleződést, amikor egy ember elköteleződik a másik ember felé. Ebben nagyon jól ki tudja fejezni azt, hogy ő egységben kíván lenni egészen a haláláig a másik embernek. És most a házasságról beszélünk. Tehát egy feleség elkötelezi magát a férjnek, a férj pedig elkötelezi magát a feleségnek. Aki kinyitotta a Bibliát életében egyszer, és elkezdte olvasni rögtön a teremtésnél, akkor ott olvassa, hogy Isten férfiúvá és asszonyá teremtette az embert, és az volt az ő tökéletes terve, hogy ők egyek legyenek, hogy elhagyja a férfi az ő apját és anyját, és legyen a feleségével egy. Nagy titok ez, ahogy mondja Pál apostol is, és ez egy szellemi törvény, ami ez mögött van. És aki ezt ebbe belelép, érdekes módon még azok is, akik nem hisznek Istenben, de ennek ellenére belelépnek ebbe a nagyszerű dologba, a házassági szövetségben, ők is megtapasztalják Istennek az áldását.
4: Tizenhét éve vagytok házasok, 5 gyermeketek van, és amikor megismerkedtetek, akkor ti már keresztények voltatok?
5: Igen.
2: Keresztények. Hát gyakorlatilag Isten tiszteleten láttuk meg egymást.
5: Így van.
2: Hát az úgy volt, hogy én ifjúság vezető voltam, tehát az ifi pásztor voltam, én az a fiatalokkal foglalkoztam.
4: Hány éves voltál akkor?
2: 20 körül. A Brigitta ott keltette fel a figyelmemet. Hát én nem volt, nyilván, hát én is.
4: A nyájhoz tartozom.
2: Igen, és hát úgy alkalmak után beszélgettünk, és valahogy kialakult az, ami egyértelművé tette, de gyakorlatilag 3 év volt a mi ismerkedésünk.
4: Imádkoztatok ezért?
5: Így van. Ez hol abban maradt, hol megszakadt egy ideig, hol megint elkezdtünk beszélgetni, tehát mindig ilyen szakaszok voltak, amikor ez a 3 év.
3: Mondja király Brigitta.
5: Beszélgettünk, aztán már kicsit eltávolodtunk, és figyelgettük azt, hogy ez működik, nem működik, megy, Istentől van.
2: De teljesen jó volt így utólag, mert tehát azért be kellett fejeznem a tanulmányaimat, akkor, amikor befejeztem a tanulmányaimat, ugye akkor össze is házasodtunk, és utána már be is álltam pásztori szolgálatba a feleségemmel együtt, tehát ő nélküle nehéz lett volna ilyen feladatokat ellátni.
4: Milyen pásztor feleségnek lenni?
5: Kihívás, mindenképp kihívás, de élvezem igazából, élvezem azt, hogy tudok neki segíteni, mögött

0: tudok tenni, igazából tényleg így távolról tudom támogatni őt.
1: És ő mindig azt hiszi, hogy távolról támogat, de igazából nem. A házasságban a feleség ugye, várj egy kicsit halkabban, fiam, segítő társ, és a Brigitta rendkívül sokat segít nekem. Ha nem tudnék harmóniában lenni, nem tudnám elvégezni a lelkészi feladatot.
2: Ugye Mohácson vezeted ezt a gyülekezetet, igen, és lehet azt mondani, hogy főként roma emberek látogatják az istentiszteleteket. Brigi, mi a tapasztalat, hogy a fiatal házasok, vagy esetleg az idősebb házasok is milyen gondokkal vagy problémákkal küzdenek?
0: Az otthonlét az egy kicsit meg tudja nehezíteni a mindennapokat, a gyerekekkel való otthonlét, ugye ezt ki tud hadni a házasságra is, ugye, hogy a férfi dolgozik, jön, megy minden nap, ugye egész héten, keveset látják egymást, a kommunikáció nehezebb, ugye, összehozni azt, hogy egy kicsit ketten töltsenek időt egymással. Igazából ezek a kihívásokkal így nap mint nap küzdenek fiatalok is, idősebbek is szerintem.
1: Tehát mi azt látjuk, hogy nem lehet zsigerből házasságot élni. Lehet, csak az tudjuk, hogy hova vezet. Vagy sikerül, vagy nem, és általában nem. Szerintem a házasságnak törvénye van. És a Bibliában ez le van fektetve. A Biblia az egy olyan, mint egy kresszkönyv. És hogyha ezt a kreszt mi követjük a házasság tekintetében is, akkor nem lesz baleset. Akkor el fogunk jutni A-ból B-be. Mi ezt a 17 évet ünnepnek tartjuk az életünkben.
0: És nagyon gyorsan elment.
1: És nagyon gyorsan elment, és minden házassági évfordulónkon elismerjük azt, nagyon őszintén, egymástól függetlenül, hogyha Jézus kultúráját nem ismerjük meg, akkor ez a 17 év valószínű olyan lenne, mint a rokonainké, barátainké, azoké, akik nem ismerték meg Jézusnak a kultúráját. Nagyon nagy szükség van arra, hogy igenis az embereknek megmutassuk azt, hogy Isten találta ki a házasságot, és ha ő a feltaláló, akkor adott hozzá használati útmutatást. És csak ennyi a dolgunk, hogy vegyük figyelembe a feltalálónak a használati utasítását, és működni fog a dolog. Mi csapatban gondolkodunk, tehát mi csapatjátékosok vagyunk. Nagyon-nagyon-nagyon hálás vagyok a feleségemért, hogy ő tanácsol, hogy segít. Kiegészít magyarul.
2: 10 év múlva hol szeretnétek látni magatokat?
1: 10 év múlva én nagyon szeretném látni, hogy a gyermekeim, a nagyobbak, akik már nagyobbak is abban a korban vannak, hát hogy ők férhez mennek, családot alapítanak, látni azt a tervet, hogy az működik, ami benne van a szívünkben, ővelük kapcsolatban, a gyermekeinknek a tanulmányával, és ugye nem utolsó sorban a házasságukkal kapcsolatban. Aztán én, mint lelkész, 10 év múlva nagyon szeretném látni azt, hogy az a befektetett munka, amit belefektetünk az Istennek az ügyébe, az egyszer csak elkezd virágozni, és hozza a gyümölcseit, és azok a közösségek, ahol szolgálunk, azok virágoznak, prosperálnak, növekednek, fejlődnek. Mi pedig még boldogabbak, még áldottabbak legyünk.
2: Amen. Ha? Így legyen.
0: Ennyi. Így van.

0: Kedves hallgatóink! Az MR4 3 szólamra című roma magazin műsor magyar nyelvű fél órája véget ért. Maradjanak velünk, hiszen nem sokára a lovári nyelvű műsorunk következik.
1: Egy korábbi műsor ismétlését hallották. Az elhangzott műsort az MTVA készítette 2024-ben.

0: Három szólamra. A Nemzetiségi Rádió Roma műsora beás, lovári és magyar nyelven. A következő percekben lovári nyelvi műsorunk következik. A mikrofonnál Kvalla Gábor.
1: Trinfálo glaso. Leunglikano rádió osko lovaricko nacionálno glaso.
2: Teven bachtale romale. Kate unglikó rádió vozsajsunen perománi síb. Muruanav Kvalla Gábor. Jakab Pál, Pakodi Vorbil agyes Szoszki Szí Robia, Szarzsajek Gyesz, Szosaj Kerel, Tajszonastik Kerel Omanus, Szakoneszke Kodophenel Ferikote Andeten a Pérel Kanik, Tetraim Misto Patyi Válesz, Teinkrel Ande Szakon Le Krisa.
3: Hát a Derobia szászatotan autóké, Mura Pravlóra, Derobia kedeszen, hogy a külvilágtuk, paradusnak, tehát a családok, tehát a népo, kote, csak hogy ezt a zsukári lomanos származom, egy császúra. Csak kérdezettek indulomanos. Hát de jó van, azon kívül a napi események szárkán a ustjel a promanos, de tehát a korán a prústjesz. Ekkor nem érte a sombes lembul a falóról. Hát de sóta, kotekan a szélye ébresztő volt, de tehát a fél létkó, illetve van de puszta kék. Kada a dőrúbján, de egyszerűen puszta szél a központ. Csöngő volt szél, abban tapok ő letrobb. Ura, próra vempe gyorsan, ott ha vempe, tehát André kérem pedig a pátura, lassan. Hát ez én mikor szavé morek, a csikerel bútja, egy kasznáj kedvezményo, a baszájék, oda kockáztatik, oda de leszek fenyítési, majd sol lesz befogda. Hát kácsi úgy kérlek rend a párt, hogy lesz időbe. Kana, André avél a váltása, venni őről ellenőrizni, létszámot kérem. Kasznáj kedvezményo, oda kockáztatik, hogy majd úrszóvél esetleg. Szájék szíleszkéket szilpandél őra, bo Budvarában, Andréában, Zsonesz. Egyszerre változott a ságos alatt illetve fogda, atyáhez. Na, pár én manuságot, de lábri szídegy illek. És szárt ebben abtuk én. Máskár legázsi, hogy hajjel rom. Kutánd a jégszín, egy különböztető meg, hogy gázsi le rom. Ke, ugye zsár a gázsuk a nevelő, a budivarán, de zsár, szaszopre példa. A manuskodé pálpálású le. Hely panaszkodé, ugye orró. Porrom a gázs, hogy hát nem is tudom viselkedni, de zárka persze, nem is tudok éle romcsibirile gázs, nem is.

Rom hoca ne sika se bu tabe Rom gane Sandre kasa bu da Rom kaçı ne nasıl telefonunda kanak sar kanak fena duke kanak minti len hoca siyade telefonu ram ha çak çiğen o prete şu dene kavresno katan de şu tan de pusta mezi gaz da şagosi sarsinke kaba katar un griko temline gane se buca e ne am tura ta e so aşı lasin ke sarte pena aptu kiyen ko simako paprika ta e kasa ve do gura ne smeci kero sabra buzi kemi po jenge gude osimas da kote gara sra kodi vos po dvara renca ke hit vegin hajta e penna so čar pa ele i pare i buti o kama sko pare cero e da či birin keda i buti sar ka sa omanu sko hala rendešan no da kasi ked vezmi njo si te kere buti ma si kete reser kapisko čolado aj piski slobodija. Hát sí, Andrezsán szabad foglalkozás, már fedelkedett a hétvégén, kellene csak kerem búti, ugye. Szia, André, színes a tévé volt, szóval az árkasz, színes a tévé volt, rádió volt, szíle, kávé volt, tea, kajkasz egy dolgokra, muklej, hát szállt, de praktik, Kocsi André ilyen kereteken belül, maximum, kedeszó, kolel peszki, kasszik, kére, lóve, hajj viselel, peszki hozzátartó lóveszke, de kasznál, morekodó, pár edikél, hát

ennyinge származik, de amit Pesta Veselkot, és azt lesz romni. Na fennáv szárkászja, szi lesz dúj családok, katár lesz ki romni, katár peszka romnak, katár peszka romnak, katár vagy csinálat a fejezim, azok a szárt. Mert kedve nagyon ritka volt eset, hogy kedve kincsó lász peszka romnak, adá. Mikor tegadó szi lesz dúj családok? Hátyár, kedve lesz ki bútyi, de hát kedve Pesta kosáva, hátyár. Bár én robja bútyi, én eszik a temóra pravóra, te kedve annyira lengén a vacsi, nyakra te jegyzi. Neked a látásból. Várj, Robi, amore, de várj, Mári Máta is nagyon, te Mári. Farkas törvényre uralkodik Nándre. Kate Ábrál csigindol, honnék, hogy szóvénk egy díkot, csak kedevor bingindon. De akkor te Kanándre, Omanos, akkor te tényleg lel száma tapasztalod, hogy komoly gyenge vagy, te buta vagy, akkor de lesz kevég, hogy kell, ha használni lesz, korrom, kongázse. Vogás, ahogy használni teszi lesz zórt, ezt teszi lesz tehetség, vele rom, ez hajvó romszár, például ezt tök Vórom legár, ez vógár, hogy rom ez. Szikasz, hogy pekháv lesz a szimultani, mert ugye kell a korkóri kedete lesz, kell a korkóri kedete, a manus pek oda lesz állni a muszáj pekháv lesz a szimultani, mert a vende bandi, utána a náj bandi, a náj bandi, ott a külön álló, vagy pek oda a presszállin. Tehát nem lesz ki dolgóra, de valóban kellok elmékedni. De Robia, ugyan kedve, szerintem, de film urat csak hát szárt, éppen abtuk, így a tecsi, akkor náj szerintem, film urat, hogy hát véfegyő urra, Rabonszáján, hát mikor te nyilvánulik el abba a szasz, hogy Gela Sándró elítéltük a nevelő, hogy a nevelő, inkább de majd Csori Zárkas ott az lesz, Eromes. Ki ugye hát pályi káviszti plecskálkodin, banzerkodin, a nevelő a paletté lesz, szűri le dolgóra, utóbb előbb, ábiderül, hogy kosszik, hogy igen, ez a nászul. És hiába zsalándék a nevelő, akkor dobhenül a nevelő, lesz ki majd, mert csigéle már, de csak eltapasztali szárdem. Hogy ugye a börtön javító hatás hiteleszel lesz egyrészt, és majd lássuk, hogy talán ezt a sor lesz. Úgyhogy hát unil, kodomanos utóbb előbb, te zsalka nevelő vagy, akkor kényszerülhetem, hogy bandit, te zsalánd, te alkalmazkodik, mi vagyok te, és akkor utóbb előbb egy vadállatokért dobjó, hogy szerintem hajbút. And a butavogázó kérgyőlek rafinált a rom, kanávrából. Ki utóbb előbb, kell a rom szitet alkalmazkodik, hát szitja lesz koszokási, lesz ki rafináltság, ura, romesz ki ennek áll, lesz ki gén ura jutina Andre, tehát kellett rá a lábrú pelakodá, és akkor kérdő, hogy bűnöző van, Andaknak bűnöző van. Ott ez mit jól, tehát ott egy javító hatási csireszel hanikasz. Ott Anda normálisok kérem diló, hát Anda diló is kérem normálisok, egy bizonyos hatásig reszel, kérde egy buta van a romesz, hogy hát igen, sajsz, itt jól, de but rá, mert szia Andre, pánsó év, toktóbb el, és hát úgy csak utóbb előtt diájból. Jajvel, akkor te normális a csavla. Kotar kadáver a viszelek sziopata. Jó, ugye, Budbers Andró, Manus Panglói, te szállított IP jobbrú, balra csak te terülni rá, de hát, oda mozgási terület, dozta, na, dozta, ugye, hát André Besandó, a buszó, ingren lesz, mikor te tele, bírincse, me láncoli, me, ingren lesz, andó, imeik, hát én innek színózin lesz, Kotar palpále, hiába, hogy de káve rob, ugyanakkor te is kell, de rakjál pek a jakászat a robja. Köszönöm Manuszi mindenhol, úgyhogy hát hancsi kérdez. És akkor számmal elpó Manus, hogy hát ilyenkor, hogy háttérbe szorul, és André nyugszendepészkor sorsok el, de hogy hát utóbb előbb diaj volt.

Kod Ungriku rádió vosszas perománi síb. Peje kurko duvar, saj malagyon manca, pe márcakó, taj zsójakogyesz, saj sunen amen. Kvalla Gábor esz sundine. Ásendév lesz a.

0: Önök a Nemzetiségi Adások műsorait hallgatják. A következő 30 percben görög nyelvi műsorunkat hallják.
1: Η ελληνική εκπομπή της Ουγγρικής Ραδιοφωνίας.

Köszöntöm Önöket! A Nemzetiségek zenéje mai adásában egy Romániában is közkedvelt moldvai köztársaságbeli zenekart ismerhetnek meg. Az Advahov testvérek népzenei zenekar 2005-ben alakult a Romániával szomszédos moldvai köztársaságban. Vitali Advahov egy interjúban megemlítette, hogy a zenészek többsége ismert muzsikus családból származik, így az Advahov testvérek zenekara gyorsan népszerűvé vált, annak is köszönhetően, hogy profikból áll. Hallgassunk most meg néhány moldvai dallamot.

A testvérek eredetileg egy kis zenekart akartak létrehozni, amelyben csak hegedű, harmonika, ütőhangszerek és gitár szolgáltatná a zenét. Azonban fokozatosan, több szakember tanácsát megfogadva, olyan zenekart alakítottak, amely hegedűvel, nagybőgővel és más hangszerekkel mindenkinek örömet szerezhet a népzene és a klasszikus zene megszólaltatásában. Ma a zenekar összesen 35 zenészből áll.

A zenekar alapítói Vitalije és Vasile Advahov a Moldvai Szovjet Köztársaságban, a mai Moldvai Köztársaságban Kahulban születtek. Szüleik a Kahuli Pedagógiai Iskola tanárai voltak. Édesapjuk Vasile Advahov harmonikát tanított, és több zenekart is vezényelt. 1978-ban zenekart is alapított, amelyben egyesítette a neves muzsikusokat, közöttük Dumitru és György Bodgroszt, az ismert népzenei együttes karmesterének, a néhány héttel ezelőtt bemutatott Nikolai Bodgrosznak az édesapját is. Hallgassuk most meg, hogyan szól a fiai által alapított későbbi zenekar.

Vitali Advahov 1978. január 18-án, Vasily pedig 1979. április 26-án születtek. Édesapjuk volt az első tanítójuk is a zenevilágában, aki a legigényesebb kritikusuk maradt. Itt kell megemlíteni, hogy édesapjuk soha nem kényszerítette őket arra, hogy zenészek legyenek, de minden úgy történt, mintha magától menne, és a muzsikus vér meghatározóvá vált. Zenét otthonuktól távol tanultak a testvérek először, a Ciprián Porumbescu gimnázium diákjai voltak, majd a Kisinyovi Zene és Színházi Akadémiára jártak.

Ma a zenekar egyre több helyen lép fel, és nagy sikert arat a közönség körében. Az Advahov testvérek zenekara együttműködik a moldvai zene más ismert előadóival is, mint például az Dob Shiz Dub együttessel. Az Advahov testvérek és az Dob Shiz Dub képviselte Moldvát a 2022-es Eurovízión, íme a dal, amit akkor együtt adtak elő.

A Nemzetiségek zenéje mai adásában egy moldvai köztársaságbeli testvérpár, az Advahov testvérek zenekarának dallamaiból válogattunk. Búcsúzóul szóljon a Pacsirta című szám. Műsorunkat újra meghallgathatják az interneten, a mediaclip.hu oldalon. A hangmérnök Nagy Gábor volt, a mai adás szerkesztőjét, Boka Tibort hallották. Köszönöm a figyelmüket!

0: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban.
1: Egy korábbi műsor ismétlését hallották.
2: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szerb nyelvű adásunk következik.
3: Informatívno muzički magazin, emisija Mađarskog rádia na srpskom jeziku.